0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplet régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

valamekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

Köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekbe nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: Szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobb. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

a zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt. Ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfo.hu.
1: Rockinfo.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.
0: Rockinfo.

És amikor egy érzésed teraszra vitte őket, látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, a testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
0: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama,
2: nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama,
2: nyama, nyama, nyama,
0: nyama, nyama, nyama, nyama,

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba, ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó,
1: jó.
0: Dio is?
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek?
1: Jó.
0: Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Hogan's up for a day. Csasszi, tartál a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: más lábdobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
2: Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátszunk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játszunk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, mert nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy adtad, ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez van. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, tejjen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat!

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz? 2? 4? Hazzeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két-há, egy-két-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapu és szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arra terült, súlyos voltam, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát nem kell, ha meg lenne, az a magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Anticipen! A PGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. És

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor, de a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, az ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na, mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Bejött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelennel belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ide elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát, mikor mindenki annyira vicceseket élte.

0: Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Ráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

Utoljára Hakapeszi ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

0: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő. Erről szól ez a szám.
1: Stráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.
1: Sehonnan nem látszom, hova is bújok.

بچوسات عرام کی مرات عرمو دوزنی کزدت ایمک چکاستوتان کیو شونت.

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan megint.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis ses pères.
1: Volcan.
0: Que suis ses pères.

Játszottuk volna a zsákmányatot, az MS-ét, a húságó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tény...

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma a túlsok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

Van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Tud, megy. Megy neki, megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes 1 és az énekes 2 is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak. Jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor terű, súlyos voltam, nem láttam hol az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődnék, s elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na. Az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Merci, c'est Paul. En PGC.

Közi! A gyönyör dajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. És...

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tudjátok, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Pazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na. Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

lesz és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetni, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább 2012 vagy 2018 vagy

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelennel belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Szabad, gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockbalada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockbaladának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Krisznyár, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Ilyenekkel a hallgatók értünk.
2: Hát drágáim, jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, ha valaki azt gondolta volna, hogy hányatatásaitok véget ért, ezt mindig is rendszeresen szoktam volt mondani, már csak azért is, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ti feledésre vagytok merülve, vagy én. Ez hülye szép mondat volt. A drágáim, az első fél órában olyan zenék szóltak, amelyre mindenki szívesen emlékezik, főként azért, mert ez eredetiben szól. Viszont ígérem nektek, hogy mai napon, ahogy ezt már előre is mindig mondtam, és ma is ígértem nektek, és mondottam, tehát, hogy ma olyan zenék szólnak, ami szintén ismertek, de nem abban a variációban, ahogy most fog szólni. A mai fő témánk a klub élet hanyatása, ráadásul erről a témáról már beszélgettünk 6 vagy 7 adás alkalmával. Most megpróbálom összefoglalni az egész eddigieket, és ha lehet arról beszélni, hogy lehet olyat mondani, hogy föltesszük az ír a pontot, vagy felteszem, remélem ez fog sikerülni, és mindenki maga döntheti el, hogy igen, ezek a mondatok jók voltak, vagy sem, bár nem mindig szoktam sokat mondani. Ja, és hát arra nem beszélve, hogy sokszor kapok üzenetet.
3: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
2: Oké, rendben.
0: Stella Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: bárhol veled vagyunk.
1: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
2: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
1: a kedvenc rádióban. A zene mindenki.

0: Zene és infomániások rádiója.
1: Nem akarja abba hagyni.
2: Hát nem is fogom abba hagyni, mert még el sem kezdtük. A fő téma, tehát mi nonotam, és akkor gyorsan még egyszer összefoglalva, az elmúlt hetek adásai, ami a klubélet hanyatlásáról szólt, és ugyanakkor viszont nagyon sokat beszéltünk és zenéltünk a mesterséges intelligencia jóvoltából elkészült dalamokkal. Drágaim, remélem, hogy meglepő lesz, és lehet, hogy egy

Esetleg valaki számára mulatságos, de még inkább én azt mondom, hogy tényleg meg fogtok lepődni. Mert bizony a feldolgozások korát élve hiszem azt, hogy vannak nagyon-nagyon-nagyon jó feldolgozások, nagyon-nagyon nagy világslágerek, legyen az magyar, akár, hát magyarokban nem nagyon világsláger, de Magyarországon, itt kis hazánkban mindenki számára nagyon nagy kedvenc, és akkor azoknak a feldolgozásai, hogyha eredetiben megszerettük, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy zene, és annak egy bizonyos változata, lehet, hogy meg fogtok lepődni, hogy mennyire jobb vagy rosszabb lehet. Én azt mondom, ami eredendően nagyon-nagyon jó zene volt, nagyon nagy sláger, azt egyszerűen nem lehet elrontani. No, drágáim, akkor én azt gondolom, hogy most el is fogjuk indítani a dolgokat. Ma főként magyar vonatkozású dallamok totális átdolgozása, de még mielőtt valóban belecsapnánk, ez volt a bemelegítő Before Party pár percben, és az utolsó adást, amivel zártam, igazándiból a mai napot ezzel is fogom indítani. Nincs mese! Egy gombnyomás és nyomás tovább. Számolás! Figyelj! Ennek mondjuk semmi köze a magyar zenéhez.

0: fucking night.
1: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
2: Hát viszont, drágáim, én vagyok itt, és leszek is egy darabig. Egy picit a mai napon tőlem egyáltalán nem szokatlan módon lehet, egy kicsit többet fogok dumálni, de csak azért, hogy valóban az elmúlt heteknek a témakörét a klubélet hanyatlása Magyarországon, ami nem tudom, hogy külföldön, kis hazánkon kívül mennyire terjedt el, de ebben egészen biztos vagyok, illetve abban biztos vagyok, hogy a klubéletnek az egyes számú fő szempontja elindult útjára anno valamikor, hát egy pár éve, jó pár éve ezelőtt, a fesztiválok korszaka, és boldog-boldogtalan oda megy, ami önmagában véve hiszem azt, hogy egyfajta gazdasági szempontokon nyugszik, vagy alapul, de erről baj bővebben többet, és hogy mennyire a mai napon a magyar zene AI változatok lesznek a főszereplő, azt már is megmutatom nektek, főként azért, mert jól vagy rosszul sikerült feldolgozásokat fogtok hallani, azt majd döntsétek el, írjátok meg nekem. Akkor induljunk ennek a sztorinak. Ma csak magyar zenék átdolgozva, és a témánk a klubélet hanyatlása.

Hát drága, én nem véletlenül kezdtem a magyar dolognak feldolgozását ezzel a dologgal, mert hogy a két véglet között fogunk csapongani, ez napjainkban a divat, a trendy. Ha valaki nem ismerte volna fel, Azaria. Ez egyfajta introvertált dal, ez volt a dal címe is, meg lehet, hogy sokan azt fogják mondani, úristen, ezt nem szeretem, nem ár, ez nem jó. Nem értjük, hogy mit mond, de nem értjük, hogy mit énekel. Pedig igen lehet. A két véglet, ez a napjainkja. Hogy napjaink! Szorosan kapcsolódik a mai témánkhoz, hiszen fix a ideám, és folyamatosan beszélgetek barátaim arról, hogy az ők nagyanyám, a déd nagyanyám, a sima nagymamám, az édesanyám, és már mi is lassan azt mondjuk, jó, bezzeg az én időmben, bezzeg az én időmben, bezzeg akkor mi volt? Nehéz megfogalmazni. A jelen, a múlt egymás váltakoztatja a mai napon, és most már tényleg kezdek arról beszélni, milyen a klub élet.

0: akkor régmúlt dalamai. A múlt után, pontosabban a jelen után jött a múlt. Három betű, LGT. Nem csak nekünk, hanem mindenkinek írták a dalt, és bizony, tedd szívedre a kezedet. Lehet azt mondani, hogy igen, ez jó a zene, jó az a zene, több mindegy, de nekem nem ez a kedvencem. De mi megpróbáljuk mindezt összefoglalni.
1: A te kedvenc felvételeid
2: a mikrofonnál most. Tud, Zoli.
0: Hát bizony, és akkor most már elindul útjára az a témakör, mert már írtak rám, hogy figyelj, nem arról szól, hogy a klub életről fogsz beszélni. Picit megpróbáltam vidámabb zenét a háttérbe tenni, hogy ne nagyon szomorodjanak el azok, akiknek egyébként rendkívül közvetlen érintve vannak negatív hatással persze ennek a klub élet hanyatlásáról, mert igenis van klub élet. Mindenki arról beszél, hogy na, mi lesz a klubokkal, mi lesz. Meg kell menteni őket, mert fontosak, hiszen legendásak voltak, mert ott valamikor azokban a klubokban kezdődött valami, mert ott voltak az első koncertek, bizonyos zenekaroknak is persze, az a nagyon-nagyon nagy első nagy esték. Az első olyan hajnok, amikor az ember azt hitte, hogy na most mindentől, ettől a perctől kezdve minden más lesz. Itt gondolok a tínédzser korotokra. Ki melyik klubba járt, rengeteg nem volt, kevés volt, de aztán egyre több lett, és mégis mindig minden egyes alkalommal mondhatjuk azt talán, hogy minden nap telt ház volt, nem csak pénteken és nem szombaton, nem volt az a trendi, hogy most éjfélkor kezdődik el, igazán csak éjfélkor a buli. Most miért van ez? Természetesen azért, mert bizony, nem biztos, hogy ki tudják fizetni a srácok, a gyerekek, a fiatalok azt a fajta belépő utáni fogyasztás, ami kicsit több, mint amennyibe kerülne normális körülmények. Tehát azért azt gondolom, hogy nem normális, hogy 3-4-5 ezer forint egy félpia, ezért mit csinálnak? Mennek a közértbe, és ott egy kis before party tartanak. Amúgy egyébként, amikor az ember azt hitte tényleg, hogy valóban minden más lesz. Ez azért egy bizonyos szempontból, ezt már sokszor mondom, ezt a bizonyos szempontból, nem tudom, meddig fogom ezt mondani, de már jó fejbe vele magamat. Érzelmileg egyébként ez teljesen érthető. Csak közben van benne egy nagyon veszélyes csúsztatás. Attól, hogy egy hely nekünk jelentett valamit, én nem vagyok abban biztos, hogy a következő generációnak is ugyanazt fogja jelenteni. Erre mondtam az elején, hogy az ők nagyanyám, dédanyám, mindenki azt mondta, ezek az én időmben. Úgyhogy hát nehéz ezt megfogalmazni, de mi sokat beszéltünk erről. Ma megpróbálom összerakni az egészet, és az elkövetkező két órában még erről fogok beszélni. Ez lesz a fő téma. Függetlenül attól, hogy a klubmentésről szóló beszélgetésekben sokszor úgy beszéltünk ezekről a helyekről, meg beszélünk a napjainkban is, mintha a közönség még mindig ott áll az ajtó előtt, csak valami külső erő nem engedné be. Hiszem az, hogy sokan még szeretnének eljárni hasonló kaliberű klubokba, ugyanolyan élettel teli dallamokkal, ugyanolyan barátokkal, ugyanazzal a feelinggel. Lehet ezt másként mondani. És akkor az emberek azt mondják, hogy úristen, de jó volt ez. És akkor beszéltünk, hogy vigyázz, szevasz, hogy vagy, rég láttalak. És tudtunk egymással rengeteget beszélgetni. Nem voltak viták, nem voltak veszekedések, ha voltak, akkor azok egészséges beszélgetések voltak, nem torkollott veszekedésbe. És akkor szevasz, hogy vagy, jaj, hajolj a hajamba, csókolj meg! Hát ilyen volt az élet akkor. Ma nem annyira olyan. Feldolgozás? Ezt mondtam ma, magyar zenék másképpen.

0: Ты крик зажимой. Кюрберу тис перце. Эдинкуш иде гасли йогзеве. А мирget, тешт мозгарша тудот кизлоти магадból. Az elkövetkezendő órában az életedért fogsz táncolni.
1: Freeze yours! A sofőr Tóth Zoli.
2: A Szád Rádióban.
1: A sofőr trollzol. Trollzoli. Drágáim, klubélet a mai témánk, és megpróbálom a mai AI zenéket, ami magyar vonatkozású mindaz lesz. Kivételt egy-kettőn azért kell, egy-két kérés, kívánság, mert tartozom egy-két zenével a hallgatóknak, de a fő téma ma a múlt zenéje, a jelen, átdolgozva, átvariálva, bízván abban, hogy még így nem hallottátok, és bizony egy kicsit igényesebb zenei kategóriákban is megszólalnak a múlt és a jelen slágerei. Viszont a téma a klubélet. Hát bizony, a pandémiánál megőrült minden. Aztán most azért lehet vitatkozni, hogy akkor igazság volt abban a pandémiában. Biztos vagy benne, hogy hallgatóknak az 50%-a, hogy mindegy, az alányokat nem tudom. Az egyik azt mondja, hogy olyan bolond vagy te, igenis az létezett, a másik azt mondja, hogy nem létezett. Mint hogyha lenne egy ilyen természetes, vagy ilyen egészséges létező igény, vagy csak az áfa, nem tudom, vagy az infláció, az üzleteknek, a kluboknak a bérleti díj, a rezsi, a jogdíj, meg a Covid utóhatása, nem tudom, hogy a kulturális közöny együtt állna meg ezekben, és emiatt szorultak háttérbe, ezt nem tudom, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy ezek helyett újra ezek a klubok tele legyenek. Mert nem az a lényeg, hogy bezárt mind, mert nem zárt be mind, vagy hát az a baj, hogy igen, nagyon-nagyon sok bezárt. Ezek mind valós problémák voltak, és ma is az, csak kellemetlenebb kérdés mégis az, hogy mikor van az, hogyha már valami sok esetben nem tudjuk megvalósítani, mert a kapacitás hiányzik, vagy hogy nincs rá igény. Nem tudom, nem az a baj, hogy nem férnek be az emberek ezekbe a klubokba, hanem az, hogy nem mennek oda. És erről beszéltünk heteken keresztül barátaimmal, kollégáimmal, volt itt többek között, csak most hirtelen, akit nem mondok, az ne haragudjon meg. De itt volt a Steve Ballard, aki anno valamikor meg elképesztő electric boogie táncos volt, ki ne tudná, az Arnold Schwarzenegger mása. Úgyhogy lehet, hogy bizonyos klubformátumok, vagy nem tudom, válságban vannak, hanem ha csak éppen kifutottak abban a pillanatban, amikor ez az egész elkezdett. Nem tudtak lépést tartani, mivel nem tudom, engem nagyon-nagyon felizgat ez a történet, mert kétségtelen, hogy elképesztő sok úgynevezett, hát hogy mondják ezt? A mennyiség mindig a minőség rovására, mert ez nem azt jelenti, hogy az élő zene kifutott most az AI jóvoltából, nem azt jelenti, hogy a koncert mint közösségi élmény eltűnt. Soha nem fog eltűnni. Nem azt jelenti, hogy a fiatalok nem akarnak találkozni, táncolni, bulizni, zenét hallgatni, valahova tartozni. Sokkal inkább számomra azt jelenti, hogy az a forma, amit ma kultúraként, klubkultúraként, koncerthelyszíneknek nevezünk, meg pincékbe, kistermekbe volt valamikor törzshely, pult mellől nézték a zenekarokat. Ezeket ismertük. Nem biztos, hogy ugyanaz az erővel működik ma, továbbra is, úgy, mint mondjuk egy generációváltás után, nem egészen ugyanarra figyelünk fel. Ami már nekünk természetes volt, most már másra kell figyelni. Szociális és kulturális környezet, ez nem mindenkinek ugyanaz. Nagyon nehéz elmondani, hogy Isten igazából mi az, ami tényleg fontos. De egy tény, zene nélkül szerintem nem lehet élni. Van egy nagyon kedves barátom, mondhatom az egyik legjobb, aki azt mondta, hogy zene nélkül nem is tudom, hogy kell ezt mondani, hogy szoktam mondani? Zene nélkül lehet élni, de vagy nem, vagy zene nélkül, úristen, most meg fog kövezni, hallgatni kell. A lényeg az, hogy de nem érdemes anélkül élni. Akkor adjunk, teszünk rá egy pontot. Figyelj! Imádom a jamaikai zenét, a reggae mesebeli zene szól, és a téma az imént mondtam.

játékosokon meg fognak kövezni, hogy beledumálnak ebbe a klasszikus, csodálatos dallamba, bár másként szól, de nekem is. Nekem is ez a hitvallásom mindenen át segít. A zene, és hát persze hozzá a Hangyányi humor, ami ma is hiányzik ebből a programból. Viszont a jó zene nem. Hát biztos vagyok benne, á gyerekek, egészen biztos.

0: Az Animal Cannibals megérkezett.
1: Richie P vagyok.
0: Én pedig Kuka MC.
1: Mi ketten az Animal Cannibals.
0: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.
4: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
5: A mikrofonnál most Tóth
6: Zoli. Hát drágáim, ott tartottunk, hogy zene nélkül mit ér az élet, mit érek én, vagy akárki. Hát persze, milyen az egy buli? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva, amilyen irányba eljutott a klubélet, azaz negatív irányba, és ez nem csak a klubéletre vonatkozik, hanem általában, bár akár milyen rendezvényről beszélünk, egyszerűen felütött a fejét egy újfajta dolog, hát az annyira nem is annyira újfajta. Amikor egymás szájába tolják a telefon, ezt hagyjuk, ebben biztos, hogy mindenki egyetért velem, hogy nem normális, hogy csak is kizárólagosan a telefon bámulásával dörzsölös telefonon, úgy hívom. Okos telefonnal lehet rongálni, akár mondjuk egy piros gyalogátkelő helynél is át tudunk menni, átmennek emberek, nem számít, csak az a lényeg, hogy tudjunk válaszolni a másikának, és ez egy generációváltás volt. Nagyjából szerintem a 80-as évek elején születhettek azok az utolsók, akik még valóban láttak egy olyan világot, ahol a társas kapcsolódás alaphelyzete nem a digitális közegben történt, ahol ha tudni akartod, ki merre van, hát el kellett menni oda, ahol ő lenni szokott, ahol a klub nem program volt, hanem egyfajta információs központ, ott volt a Google. A klubok voltak a Google-ék, ha lehet ezt így mondani, igen. Aztán ott kiderült, hogy ki kivel van, ki milyen zenekart alapított, ki hova szervezi a bulit, ki mit hallgat, kinek van kazetteje, CD-je, mit tudom én, később írott lemeze, és mindent meg lehetett dumálni anélkül, hogy bárkit megsértettünk volna. Ez a mai generációnak szinte elképzelhetetlen, nem is értem, hogy ők hogy nem hiányzik neki, elmenek egy buliba, mert ugye mi történik? A pasik a pultot támasztják, isznak, mint a gödény, bocsánat, tisztelt a kivételnek, a lányok meg nyomkodják egymás mellett a telefon, és a kérdés az, hogy kinek éppen mit üzennek. Úgyhogy azokon a helyeken ott derült ki anno valamikor, hogy kinek melyik lány tetszik. Ránéztél, visszamosolgott, hű, de tök jó volt, és így tovább. Aztán jönnek ezek a ominózus udvarási szokások. Gyere, kislány, gyere, mondd meg, hogy hol vagy, meg ilyen. Jó, térjünk vissza. Máté Péter szólt és énekelt, azt mondta, zene nélkül mit érek én. Aztán voltak és vannak napjainkban egészen furcsa faramúci udvarási szokások, amelyet most megint a múlt után a jelen egy kicsit másképpen, legalábbis remélem. Bízom benne, hogy jól lesz. De másképpen, és ma már volt rock and roll, akkor figyelj!

0: Balit.
1: Elbújhat mindenki Fehér Krisztián mögött. Most egy pillanatra csak azért raktam be egy úgynevezett gumizenét, amire szoktunk dumálni. Egyébként én személy szerint nem bírom elviselni, amikor egy rádióprogramban csak beszélnek, és nincs egy minimális dallam, egy minimális ritmusa háttérben. Milyen rádió? Az imént Fehér Krisztiánnak a dallama szólt, ki az, aki ne ismerte volna, hogy Gyerek Kislány című dallamot, és akkor a jelen után jön egy újabb múlt, aztán majd folytatom természetesen a szöveget, meg a sztorit, a klub életről, de hát, ha azt mondta Fehér Krisztián, a Gyerek Kislány gyere, akkor ennek a klub élettel szorosan kapcsolódik. Azt mondtam, hogy nincs ma a férfi és a nő között egy kontakt, nem táncolnak lassú zenét, pedig hát Fehér Krisztián is erre szólított fel, függetlenül attól, hogy annak valamikor olyan sűrűn ment, hogy azt mondta valaki, hogy oké, ha jó fej vagy, és ha szép vagy, meg jó, akkor tudod mit, állj meg kislány, ne menj sehova! Az imént rock and roll ritmus szólt majdnem, most csak ugyanezt fog szólni, másképpen.

0: Crazy Horse, Toad Sullivan.
1: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezés.

egészen jól megfogalmaztam, amikor Ihász Gábor, hogy állj meg, mindenki megkérdezte már, ezek szerint nem egy újdonság, hogy hol laksz, milyen autód van, milyen a bankszámlád, és ezek mind annyira fontossá váltak napjainkban, a jóléti társadalom egyik ismérve, gondolom én is, nem csak gondolom, mert sokakkal beszélgetem erről, de hogy ki az, aki ezekre a bulikra egyébként napjainkban, és tényleg a jóléti társadalom ismérve, hogy nem mennek, az kiállt, az kizárt, hogy úgy menjen le valaki a buliba, mint ahogyan délután dolgozott. Nem. A lányoknak főként azok kell menni, egy kis fürdés, egy kis smink, a legújabb ruha, ténylegesen. De ki az, aki ma, és akkor komolyan kérdezem, írja meg nekem valaki, ki az, bárki is, bárki, és tudod, a férfiakról beszélek. Tegyétek szívetek a kezeteket, és mondjátok meg, írjátok meg, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy elmentetek egy buliba, és ott láttatok X lányt, és észrevettétek, hogy neki új a ruhája. Azon kívül, hogy esetleg talán néha azt mondjátok, hogy hű, de jól áll, meg mit tudom én, ilyeneket mondtok. De nem vagyok arról meggyőződve, hogy ezt a 100-ból 99-el észreveszitek. Egyszer készre talán. A fiúk is megnézték, persze a lányok is megnézték pro-kontra, mindenki látott mindenkit, és nem kellett hozzá annó valamikor külön egy eseményt hozni. A hely, gyerekek, a klub volt a hely, maga az esemény. Nem azért mentél le oda, mert biztosan történt volna valami érdekes, nem. Azért, mert nem volt dörzsölös telefon, és ott tudhatok kommunikálni, ott tudhatok megbeszélni azokat a dolgokat, ami másnap, vagy a következő napra is nagyon fontos volt. Azért mentél le, mert ott volt csak esélyed annak, hogy történjen bármilyen valami érdekes, és nem a TikTokon 15-20 másodpercben kontrollálni, hogy tényleg most mi történt a világbajnokság döntőjében, a Shakira táncolt, vagy Madonna, melyik volt a jobb? Senki nem tudja. Aztán jöttek az úgynevezett hosszú átmenetek, igen, a dörzsölös telefon előtt már azért volt SMS, mert ugye volt, aki az MSN, bizonyos fórumok, az IVIV-ről nem beszélve, MySpace, Messenger, Instagram, Facebook, TikTok, Discord, streaming, mit tudom én, nagyon-nagyon rövid algoritmusok, nem egyetlen pillanatban omlott össze a klub kultúra, nem a Messenger ölte meg a kistermeket, és nem is a Covid találta ki az, hogy csak otthon kell maradni. Az mondjuk akkor kötelező volt, de annak ellenére sokan otthon maradtak, hogy miért, az elég nehéz volna megfogalmazni. Halott pénz, a szöveg halott, hogy mondják azt, hogy igen, sok dumának híg a leve, és ez valóban jellemző napjainkra is. A múlt után megint a jelen, mert van valami a levegőben.

0: még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: A zene mindenkié, már a tiéd.
1: Érezd magad jól, jól. Valami van a levegőben, valami a mélyel összerak. És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
2: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
3: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
4: Hát persze, még mindig és az elmúlt egy órában is voltam. Kapok üzeneteket, és rendkívül jól eső érzése tölt el, hogy azon ritka alkalmak egyike van. Azt mondták, hogy na végre egyszer valami értelmes témát boncolgatsz, bár egy kicsit gyorsan beszélsz, mondta nekem egy kedves hallgató, írja, hogy beszélj már lassabban, mert nem mindent ért. Hát jó, megpróbálom. Akkor a elkövetkezendő másfél órában, mert hogy ma kivételesen este 7 óráig fogunk zörögni, adom nektek azokat az zenéket, amelyeket, mint mondom, megpróbálok mindig valamilyen fajta rendhagyó programot előállítani nektek, azaz valami mindig legyen egy picit más, mint az eddigi megszokott, úgyhogy én hiszem azt, sőt, biztos vagy benne, hogy ilyen még nem volt, régi-régi dalamok, új, régi, régi, új, és így tovább, feldolgozva a mesterséges intelligenciát felhasználva készült újabb dalamokat, persze vannak benne nyilván eredeti hangok, aztán mindenkinek a saját ízlésére és a fantáziára bízom, hogy melyik zenében találták ki, vagy találtátok, melyik zenéről találtátok ki, hogy az csak éjjel, vagy már valaki feldolgozta valamilyen formátumban. No, hát ott tartottunk, hogy a klubélet miért dölt meg, és amikor az utolsó mondatom az volt, hogy körülbelül, ha jól emlékszem, hogy a Covid nagyon-nagyon, igen, valóban rásegített valamire, ami már egyébként régóta zajlott, higgyétek el, tehát valamilyen fajtaféle változás mindig volt, kell, és a program buli elején is azt mondtam, hogy ők a nagyanyám, én nagyanyám, nagymamám, édesanyám, meg most nem is azt mondjuk, hogy ezek az én időmben, igen, mindig változunk, és ha nem haladsz a korral, és itt csak nem arról van szó, hogy miért nem használsz mi interurbán telefont, de mint a mai 20-asok, 30-asok azt se tudják, hogy mi az interurbán telefonálni, vagy éppen nem lovaskocsival közlekedsz, kell haladni a korral, tudomásul kell venni, a zene is változik. Egyébként a régmúlt és ez az ominózus Covid is megmutatta, hogy az emberek egy része képes kapcsolódni a régi, nem is tudom, milyen megfogalmazás lesz most jó, hogy a kommunikációban tudnak a rituálékról, vagy aztán valamilyen formáton visszakapcsolni ahhoz a trendnek nem nevezhető, de mégis olyan tényleg sokkal szebb és gyönyörűbb. Hű, ezt most nagyon nehezen jövök ki ebből a mondatból. Tehát, hogy nem az, hogy a telefonon írkálunk, firkálunk egymásnak, és órákat várunk a válaszokra, ha már itt van a modern technológia, hanem igen, felhívni, ugye kötetlen és korlátlan beszélgetés van, felhívjuk az illetőt, és beszélgessetek, bakker. Nem kell visszakapcsolni. Na jó, persze, közben a fiatal közösség nem üres térben tűnt el, nem arról van szó, hogy otthon ülnek az emberek sötétségben, és semmit nem akarnak csinálni. Hát csak máshol vannak ezek a dolgok, más tempóval döntenek. Más alapján érzik úgy, hogy egy esemény lehet, hogy megéri a pénzt, az időt, az utazást, ugye kényelmetlenséget, itt gondolok a fesztiválokra. Adott esetben ez nem csak egy kizárólagosan generációs jelentét, és amikor buliról beszélünk, akkor sajnos, és ez nagyon-nagyon hogy kell ezt mondani? Nagyon-nagyon lassan fogom mondani, mindig megszólnak a barátaim, hogy ne mondjál már ilyet. Amikor azt mondom, hogy lassan fogom mondani, nem azért, mert buta vagy, csak azért, hogy nyomatékot adjak a mondandómnak. Lassan fogom mondani. Sajnos. Mondom még egyszer. Sajnos. Mondom még egyszer. Sajnos. Ez hülyén hangzik. Sajnos. Előtérbe került sokkal nagyobb mennyiségben az alkohol, a többi egyéb stimuláló szerről nem is beszélek, és ezek bizony befolyásolják. Persze, jó, megint mondhatjál, persze, ez régen is így volt, igazatok van. Bizony, régen is így volt, és itt van a bizonyíték. 3,5 percben.

0: Centrál Rádió.
1: Én akkor se hívlak, ha darabokra hullok szét.
0: Strada Rádió.
1: Régóta megvan a gyógyszer, ha valamiért.
2: Az első számú rád.

viszkivel. Hát kinek mi tetszik, hogy sörrel, borral, pálinkával ünneplik a napokat. Most egy picit abban hagyom a szöveget, pontosabban nem folytatom a sztorit, hanem azt mondom, hogy forrog! Dupla R-rel. Nincs megállás a zenében, nincs megállás az életben, mert hiszen a föld sem áll meg, forrog vissza a jelenben.

Hát drágáim, mégis furak a föld, és közben kapom az üzeneteket. Ne aragudjatok, és nagyon nagy tisztelettel megkövetek mindenkit. Nem tudok mindenkinek válaszolni, főként írásban, nem? Mindenfajta féle feladat rám hárul itt a stúdióban. Sőt, mi több annyira, hogy most be sem kapcsoltam a kamerákat, pedig már a stúdiónk alkalmas a podcastekre, már 5 kamerával, nagyon-nagyon profival fogjuk majd a legközelebbi alkalommal mutatni mindazt, ami zajlik a stúdióban. És mégis forog a föld, úgyhogy ott tartottam, hogy nem nagyon tudok mindenkinek válaszolni, maximum így a mikrofonon keresztül. Viszont vissza a feladóhoz, amiről beszéltem, mármint a klub élet hanyatlása. Az imént azt mondtam, hogy nem mindenkinek tudok válaszolni, de most kivételesen engedhessem meg az óriási luxus, és számomra egy kicsit elkalandozok a Rádió Storytól van köreimben, illetve az üzenetek között egy, amit nagyon fontos. Mert hogy nem csak itt nálunk hanyatlik a klub élet, hanem sajnos nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor, és sok esetben egyébként már 20 éve zajlik a külföldön élő és ott kint dolgozó magyaroknak, vannak srácok, csajok, akik arra áldozzák az életüket. Jó, de bizonyos szempontból talán van egy kis bevétel is, nem mindig van, amikor zéró vagy éppen mínuszosan zárják ezeket a magyaroknak, kint élő, kint dolgozó magyaroknak a buliait, és hát próbálják ezt mindenféle marketingen keresztül meg hirdetni. Igen, igen, itt most gondolok a Németország és az Ausztriában dolgozó és kint élő magyarokra, és vannak emberek, akik ezt megpróbálják összefogni havonta egyszer, vagy két havonta egyszer-egyszer, és hát bizony ott is már érzékelhető. Most a kérdés az, hogy azért jönnek kevesebben, mert hogy ott is elszippantják a fesztiválok a hangulatot, avagy pont a hangulatot bolond vagyok, az embereket. Vagy éppen már egy kicsit begyöpösödtek, és ezt most gondolok, és nem megbántva senkit, tisztelet a kivételnek, túlisszák magukat, rendkívül fontos számukra, karriercentrikus élet, és csak a munka, meg 10 óráig, meg éjfélig, meg reggel 8-tól, és ami nem nagyon van kedvük, nincs nagyon türelmük, vagy éppen a pénz nem motiválhatja őket, mert hiszen jól keresnek. Egyébként a 20 évesek, egy 20 évesnek a mi korosztályunk, egy kicsit idősebbek, a mi legendák sokszor csak egy régi bútor, egy rosszul szellőző teremben olyanok vagyunk, mint a ezek lennék, ami szentélyünk nekik, lehet, hogy már egy poros díszlet. Ezt is mondhatjuk, hogy ezek a helyszínek, ahol ezek a rendezvények zajlanak, koszossak, nem tudom, egy helynek, egy bulinak mindig az volt az ismérve, és itt nem csak a DJ-ről, vagy a zenekarról beszélek, ez egy összetett dolog volt. Jól meghirdetve, sikerült megkörnyékezni őket, odajöttek, jó volt a helyszín, tiszta volt, hideg volt a pia, jó volt a személyzet, jó volt a fény, jó volt a DJ, jó volt a hangszín, a hangerő, stb. Ezek mind együttes hatása adta meg, hogy teltházban megy egy buli, vagy kevésbé jól megy. Én ezt nem tudom, aztán jöttek ezek a pillanatok, hogy meddig maradjunk a buliban. Mikor? Ma azt mondom, hogy nagy butaságot csinálnak a klubvezetők, csináltak, mert addig maradtak, addig voltak nyitva, hogy még az, csak 10 vannak, nem, majd még isznak 3 viszkét. Hát az nem jó, annól, amikor tök mindegy, mikor lényegtelen, abba hagyták az emberek a bulit 2-kor, pont 2-kor, befejezték, tetszett, nem tetszett, mindenki menjen haza, vagy 3-kor, 4-kor, tök mindegy. De általában akkor, és olyan időpontok voltak megválaszva, amikor még relatív teltház volt, és akkor úgy mentek haza az emberek, de kár, vége van. Most mi van? Addig maradnak a tulajdonosok, a üzletvezetők, és mondják a személyzetnek, hogy isznak még, akkor maradjunk. Nem. És akkor már mi van? Egyszerűen csak az van, hogy menjünk már, nincs itt semmi, tök szar. És akkor így ez a pillanat marad meg bennük. Nem lehet azt mondani, hogy mindig holnap hajnalig, ugyan már. Nem. Nem lehet mindig azt mondani, hogy minden buli hajnalig kellene, hogy tartson. Sőt, egyáltalán nem kellene. Nem is kellene az, hogy éjfélkor kezdődjön.

Na gyerünk tovább, drágaim, az a helyzet, hogy megint a múlt. Tehát, ha észrevettétek, akkor úgy próbáltam összerakni a zenéket, hogy egy rég múlt, egy napjaink zenéje, de minden esetre mindegyik feldolgozó volt. Már csak azért is, mert a 90-es években született gyerekek már nem feltétlenül értik, hogy most én egyáltalán miről beszélek. Halvány dunsztjuk sincs arról, hogy mit jelent az, hogy metróklub, vagy a fekete lyuk, vagy éppen fészek, vagy úgy talán a Fortuna várban lévő klubról talán még valami tudnak, vagy mi a víg van, vagy semmi. Nem akarom ezeket felsorolni, de hogy hallottak erről már, de hogy fontos volt-e, vagy nem. Nem az ő testükben volt ez fontos, mert nem éreznek semmit. A péntek esték és a szombat esték nem arról szólt, hogy menjünk-e, mert találkozunk a szerelmemmel. Nem ő az a valaki volt az első, nem az a zenekar volt, akit először felhangzott számára az a szerelem dal. Nem volt mondjuk szilveszterkor, nem volt nagy duma, nem volt nagy probléma. Már nincs olyan, hogy szilveszterkor ellopják a kabátját, nem tudom, hogy hazamenni. Gyerekek, minden generációnak van egy pontja, ahol az előző generáció törzsei már nem klub. És itt van a kutyálása szerintem. Tehát számukra ez már egy emlékművek, ezek a helyszínek. Emlékműve pedig nem ünnepnakon vannak az emberek, nem minden pénteken. És itt azért tegyük fel a másik kellemetlen kérdés is. Az a korosztály, akiről én beszélek, és aki még ezekben a klubokban jártak, tehát a mi generációnk, akár a 40-es, 50-es, tök mindegy, most szépen azok megint azt mondom, tegyetek a szívetekre a kezeteket velem együtt, és válaszoljatok magunknak őszintén. Ha ezek a klubok ma ugyanúgy működnének, ugyanazzal a logikával, ugyanazzal a ritmussal, hát a személyzete nemed, ilyen néz ki. Egyébként én is, igen, ugyanazzal a péntekesti klubélettel, akkor lemennétek mindig? Én ezt szoktam barátaimnak mondani, hogy csodák nincsenek. Az embernek el kell fogadni a saját életében azt, ahol és ahogyan kinéz, mert arról nem tett. Ha koszos a körmöd, azért megszólhatnak. De attól, hogy már ráncos a homlokod, stb. Én magam is. Sokszor szoktam mondani, barátokkal beszélgettek, és azt mondom nekik, hogy figyelj, ha én bemennék egy klubba, és mondjuk magamat látnám ott a diszkópultba, a klub, bemennék az a... Ki a franc ez a vén... Nem folytatom, ki az. Oké, egy picit csodálkoznék rajta, nem, ez nem az én korosztályom. De mondjuk tételezzük fel, persze, elindul a buli, és akkor egy jó produktumot kapnak, akkor persze azt fogják mondani, ez a trollzoli deká. Vagy ne, azt nem mondják, hogy gáz, nem, olyat úgyse fognak mondani, hogy gáz, mert nem, tudom, hogy jó vagyok, de nem, igaz. Hol van az a lány, kérdezhetjük, hogy hol van az a lány, amely múltban volt, hát az már a nagymama lehet, viszont, hogy hol van az a lány, aki ma hozzászólunk, és lehet neki azt mondani, hogy figyelj, bocs, tök jó vagy, udvariak még vagy megy.

Maradjak még, vagy megyünk tovább, de nem. Annyira felgyorsultak az események, mint ahogy amikor azt szokták mondani, hogy amikor a kezdő szakásnak már rotyog a hagymája, de még csak most mossa a tojásokat. Amúgy egyébként meg mi meg mondjuk, nem akarjuk hallani soha büdös életbe többet, hogy például emlék egy orvos, és azt mondja a doki nekünk első mondat után, amikor látja a receptet, húha. Hát szóval igen, azt nem akarjuk hallani.

Hát drágáim, az a furcsa helyzet állott elő, hogy egy hangyányit, nagyon-nagyon-nagyon hangyányit mellé nyúltunk. De hát se baj. Egy gomnyomás és nyomás tovább, és persze lehet ezt mondani, hogy ezt most miért csináltad? Hát semmi más nem történt, mint mellé nyúltam. Egy olyan gombot nyomtam meg, ami lecserélt az éppen aktuális zenét, tehát se baj, egy gomnyomás és nyomás tovább vissza a feladóhoz.

0: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Nap minden percében veled vagy.
2: Ilyen nappal a hallgatókért.
3: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
4: Hát bizony, még mindig, és most már másfél órája tart ez az őrült ház. Crazy Hours címszóval ez volt a múlt. Igazán nem is nagyon adtunk még nevet ennek a programnak, de azt már nagyon tudom, hogy lesz, biztos a jövőben, hogy lesz még ennek folytatása, hiszen ennyi üzenetet én még nem kaptam egy programban. Nyilván nem tudok mindenkinek válaszolni, és nem is fogok. Egyenként külön-külön lehet majd adás után, és itt gondolok a törzsvendégekre, a törzshallgatókra, akikre mindig és mindenkorra lehet számítani, nyilván a barátokra persze, akik állandóan fikáznak, de nem baj, mert ezekből tanulunk, de ma nagyon-nagyon örülök, még eddig nem jött negatív kritika. Egyetlen egyszer jött, hogy miért beszélek olyan gyorsan, annyi mindent szeretnék elmondani, és itt van a probléma, hogy mindig mindent szeretnék elmondani, de most megpróbálom felgyorsítani az eseményeket, és hogyha úgy gondoljátok, hogy nektek néha csúran cseppen valami, akkor abból már baj nem lehet, szerintem. Legalábbis így gondolom. Rádiónk nem politizál, és azt mondtuk régen, hogy nem játszunk mulatóst. Ez ma már nem igaz. Mármint az nem igaz, hogy játszunk olyan dalomot, amiben pici mulatós hangzás van, de a politikát félretesszük. Annak ellenére, hogy most

0: Music now. Internet radio. Microfonnál most. Szóri. Hát bizony, én vagyok itt, és mondjuk picit lekevertem, lehalkítottam, lecsúsztatom. Hogy kell ezt mondani? Van egy úgynevezett potméter, toló potméter, ha föltolod, akkor ugye tudjuk, hangerő lesz. Ha lejjebb húzod, akkor nincs akkor a hangerő. Drága nagy füleim, visszatérek egy picit a múlthoz, és annak a témakörnek nagyon-nagyon komoly hangot szeretnék adni, nem csak ma, hanem még lesz erre folytatás. Erre írnak, erről szóltak az írások, erre ösztökélnek, és erre hívják fel a figyelmet, ez tök jó. Nagyon jó egy picit elmerengeni múltban, egy picit visszatérni, még akkor is, hogyha a témakör a klub élet hanyatlása, amiről nekem pusztán csak az a véleményem. Ha ténylegesen lennének azért, függetlenül, hogy a mai generációt, a mai fiatalokat nem annyira érdeklik a múltbéli dolgok, mert már más, nem olyan a fény, nem olyan a minden, stb. Stb. De az mennyire jó lenne, hogyha mondjuk, ha nem is évente kétszer-háromszor mondjuk, de azért egyszer-kétszer mondjuk, hogy nosztalgiából jó lenne újra azon a helyen, vagy ugyanott állni, ahol anno valamikor megismerkedti a pároddal, és így tovább. És ha nem is rendszeresen, de mondjuk ilyen belépővel, pultfogyasztással, jelenléttel, szokásos, mi volt a nem is tudják, ha a 20-asok, 30-asok, mi ez a kuver. Kötelező fogyasztásot, mert néha tényleg jó lenne lemenni egy ilyen helyre, tényleg, hát azt nem mondom mindig, de mondjuk 2-3 havonta. Mindig az jut eszembe, mert feltételezem és bízom benne, hogy sokan voltatok már mondjuk Münchenben, az Oktoberfesten, és mit láttok ott? 2-3 ezer fős nagy sátorban ott vannak 40-50 pluszosok, de ott vannak mellettük a 20-asok is, a tinédzserek is, és ott van 3 ezer ember egyformában öltözve, egyformán, vidáman, jó, oké, hogy iszták a sört, ezt, azt, amaz, de igenis, annak a zenei kategóriának, ami ott szól, annak semmi köze napjainkhoz. Van hagyománya, mert ahogyan a magyar ember is, az elfogyasztott alkohol mennyiség függvényében előbb-utóbb úgy is akar énekelni, úgy is a mulató zenét szereti, tehát van egy valamilyen hagyomány a zenében. Most nem azt mondom, hogy nálunk kell, hogy előtérbe kerüljön, és csak a mulató zene legyen. Nem, nem, sőt, egyáltalán. De valamikor azért csak valami kell egy picit más, ami mert néha jó elhinni azt, hogy még mindig van egy hely, ahol a régi életünk egy darabja egy picit bekapcsolva maradt, vagy csak már régóta mi sem megyünk le, és azért zártak be a klubok, mert nem mentünk le. Sosem fogjuk tudni ezeket a dolgokat megfejteni. Ezt maximum csak azt tudom mondani ehhez is, hogy mint mindig, ha esetleg lehet hinni a reinkarnációba, akkor ezek a dolgok talán egyszer újra éledni fognak, talán egyszer újra ugyanaz lesz, vagy ahogy a zene is mondta régen, nem is olyan régen, de már elég régen. Ha volna két életem, bizony-bizony, az jó lenne. Gyerekek! Az itt a probléma, hogy én gerjedek ezekre a feldolgozásokra.
1: Melletted minden reggel, vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem mindenem.
0: A gyengébe kedvéért, piramis.

két életem, ez színeket a piramis most feldolgozva. Drágáim, kaptam hideget, meleget a mai napon, de nem, inkább hála is, csak meleget. Erre sokszor gondolkodtam azon, hogy vagyok egyáltalán. Na jó, de ha nem gondolkodom, úgy talán jobban vagyok, nem tudom, ez kinek hogy van. Bulik vannak, voltak ajándék, szesznek, ne nézd a fogát rontani, szokták volt mindig, és ez teljesen így normális, mondják mások. Régen lehetett sajózni, hogy így vagy úgy, de majd mi a felszállítható? Mi a legfontosabb dolog? Az a kérdés, hogy azt nézem, sokszor mondják egyesek, kettesek. Azt kell néznem tényleg, hogy kegyed, vagy te nekem tetszel, vagy még kell innom egy-két rumot, hogy megtetszel nekem, vagy én nem tetszem neked? Rövid és velős beszélgetéseken nem, egyáltalán nem ott dől el, hogy ki kinek hogy tetszik. Teljesen mindegy, mert ha nincs ott az első találkozáskor, az az ominózus szikra, akkor cseszhetitek. Egyébként ezek az idősebb generációra visszatérve és a klubéletre azért egészen fontos volt, hogy ennek a elmúlt klubéletnek az egyik legkellemetlenebb és a legkényelmetlenebb része azoknak, akik akiknek már nincs klubba járó életük, ezt nem tudom másként megfogalmazni, akik szeretik ugyan a tudatot, hogy ezeknek a helyeknek létezniük kellene, de már nem belőlük élnek, nem élik az életüket, akiknek fontos volna, hogy megmaradjon a tér, csak már nem ők töltik meg ezt, az a baj. Akik azt mondják, hogy ilyen helyre szükség van, mint ahogy én is mondom, de pénteken este ugyanúgy otthon maradnak, persze ott van a család, másnap dolgoznak, bár pénteken nem tudom miért nem tudnak elmenni, mert szombaton nem dolgoz mindenki, gondolom én. Ilyen nyomva TikTokokat néznek, streameket, most ugye divat a podcast, nem is tudom megérteni, mert tulajdonképpen semmi más nem történik, ott ül két ember, beszélgetnek, egyébként mi is fogjuk csinálni, mert ez a trendi, hát akkor felzárkozunk. Nálunk is már van kamerák, és kicsit még csinosítunk a stúdión, ami egyébként csak mondom másoknak, bár aki erre jár, az M5-ös kivezető útvonalán, a Tesco-nál, az M5-Tesco-nál, ott vagyunk mi, bejöttök a főbejáraton, azon a szétnyíló üveg dupla ajtón, aztán ott van még egy ugyanilyen, de ha balra néztek rögtön, akkor mi ott vagyunk, azaz www.stradaradio.hu oldalon vagytok, ha itt vagytok, jó, ha nem, akkor meg mi nem mondom úgyse, halljátok, mert nem vagytok itt. És ezzel nincs is baj, az ember, tudjátok, hogy változik, az élethelyzet is változik, a testünk, az árak változnak, csak akkor ti ne csináljátok azt, ne tegyünk úgy, mintha régi közönség még mindig ott lenne, vagy mi már nem számítunk, csak valamiért ezt nem akarjátok beengedni, vagy én nem is tudom, a politika olyan, mint az ablakpucolás, mi nem politizálunk, a mocsok mindig a másik oldalon van, ezt mi szoktuk volt mondani, és bizony a másik oldalon, vagy éppen a hegytetőn is azért létezik élet, és ezt bebizonyítom. Hip-hop-hop, hip-hop-hop, és itt van egy újabb zenekar a múltból.

0: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát drágáim, a továbbiakban is, és ha jól jár az órám, akkor most teljesen mindegy, mert ez az adás, amit most rögzítünk, dobozoljuk. Ez az adás, ha minden igaz, és ha jól működik a dolog, akkor vagy csütörtökön, vagy jövő héten mához egy hétre ismétlésébe kerül, mert hát valójában a fix időpont az este 6 és 8 óra között. Ez az én kvázi én időpontom, és amikor a Facebookon jártok, vagy a Facebook Strada Rádió oldalán, akkor ott, ha néha felmentek, akkor ott láthatjátok, hogy néha napján, azaz mikor szoktam én zörögni. Már aki esetleg az én süke dumára kíváncsi, akkor az így rendben is van. A mai téma a klubbillet hanyatlása, és persze a zenei kategóriában pedig nem a múlt, a jelen találkozik, de csak és kizárólagosan feldolgozva. Az imént volt a Hip Hop Boys, és fent a hegyekben, de hát a klubbillet hanyatlása, hogy halottá válnak a klubok, ez nehéz, mint ahogyan a temetőben, ez hülyeség, gyerekek, a temetőben az van kiírva, hogy feltámadunk, akkor a kocsma számotokra biztos, hogy a legjobb hely, mert az van odaírva, hogy sose halunk meg, drágáim, most ugyan nem a sose halunk meg zene fog szólni feldolgozva, mert azt még nem hallottam, nem találtam arra feldolgozást, de abban biztos vagyok, hogy előbb-utóbb arról is fog születni. Visszatérve a feladóhoz megint csak, és most már harmadszor mondom, mai napon ez igaz, mert hogy a mai fiatalok közönsége, akik egyébként ugye már beszéltem erről, hogy hol érik az életüket, ugyanúgy léteznek, és ugyanezek a klubok, amikben ők járnak, azok is lehet, hogy a hátsó fertályba fognak valamikor menni, csak nem feltétlenül ott látszanak ők, ahol egyébként mondjuk mi keressük őket. Nem vagyok arról meggyőződve, nem biztos, hogy azok a klubok, amik működnek, hogy abban ők abban akarnak minden nap, vagy minden hétvégén összegyűlni, és tehát ebből a szempontból is változott, azaz nincs akkora mennyiségre szükség. Bár, ahogyan a reg közmondás mondja, a mennyiség az a mindig a minőség rovására megy, de hát nem biztos, hogy ezeket a helyszíneket jól megszervezték mondjuk egy koncertekre, nem alkalmasak rá, és hát persze nem biztos, hogy egy pult köré, vagy egy pult mögé rendeződött zenekar, vagy egy DJ, az egész szociális életüket ki tudja pótolni, vagy be tudja pótolni azokat a hiányokat, amiket ők éreznek. Lehet, hogy csak egy, és az, ez a nagyobbik baj, hogy mondjuk egy chat csoportban beszélnek meg mindent. Melyik TikTokon látott csirkézőben mennek ma enni, aztán jövő pénteken kipróbálják a másikat, ami két kerülettel vagy várossal odébb van. Ez nagyon rossz. Ma egyébként szerintem a közösségi mozgás nem feltétlenül úgy néz ki, hogy van egy fix hely, ahova lemegyünk, aztán majd lesz valami. Nem, hanem úgy, hogy van egy társaság, ahol és akik, amiben folyamatosan kommunikálva, folyamatosan nézik, hogy mi érdekes, és mindig oda mennek, ahol éppen nekik valami van, ami trendi, ez nagyon fontos, vagy chic. Nem hiszem, hogy várják, hogy a törzsejükön történjen az élet, és ott változás legyen. Megkeresik, hogy hol történik valami, aztán oda mennek, ez nem annyira jó. Egyébként óriási különbséget látok ebből a szempontból a múltban és a jelenben, és nem vagyok arról sem meggyőződve, hogy az, ami jelenleg trendi, az hosszú távon gyümölcsöző. Jó, sokan mondhatják joga, menj ma fenébe. Amikor én még kisrác voltam, akkor más volt, igen, mondhatom. Nos, most jön a generációs probléma. Melyik volt a jobb, metró vagy az illés? Azt se tudjátok, miről beszélek. Keresetek rá YouTube-on, vagy a Google-ba írd be, metró vagy illés.

Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picit most ebben a pillanatban hajazunk napjaink zenei kategóriájához, az Afro és Latin House. Ez a két kategória, ami a legmenőbb, de inkább az Afro House, ez most abban kész.

amikor én még kisrác voltam, akkor szólt az Illés zenekar, de a helyzet az, hogy nem megyünk el időben, csak egy picit vissza fogunk menni, egy nagyon-nagyon kicsit, nagyon-nagyon keveset. És hogy miért, azt már is meghalljátok, és itt a bizonyíték rá. Na jó, drágáim, a sok-sok-sok-sok lassú zene után egy picit tessék felkelni a fotelből, a székből, vagy adjál hangot a rádióban, a kocsiban. Csábi Cseker és népi zenekar szólt valamikor. Így énekeltek, figyelj! Let's twist again! Minden bulin, ahol alkalmazott,

0: Mániások rádiója.
1: Nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
2: Ez a Frizzyar, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
3: Az első számú rádió.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

hallgatunk, és én... nagyon, ez nagyon-nagyon kemény, mindjárt nem mondom nektek. Kaptam olyan üzenetet, hogy hú-hú! Nem, bocsánat. Muszáj vagyok most elmondani, mert azt írja egy kedves hallgató, ha kemény vagy, és faszapok, bocsánat. Szóval, hogyha kemény vagy, és most mutasd meg, mit tudsz. Boom! Egy ilyen zene után, szó szerint idézem, ha kemény vagy, akkor most egy betonhofi jön. Bolond vagy? Hát igen, ez egy nagy Hey, ho! Azért ez nagy kihívás lenne nekem is, de nem, egyébként csak azért nem, mert semmi köze a mostaninak a múlthoz, és Betonhofihoz, meg pláne, és egyáltalán. Tessék erre gombot varni. Feltételezem, hogy egyelőre nem ismertetek fel a dalamot, de mindjárt kiderül, miről van szó.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát drágáim, van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem. A jó hír az, hogy ha hinni lett a plegykának, meg önön magamnak, írnak, sokan írtak, hogy de jó lenne, ennek a témának van veleje, van mondani valója. Egészen véletlenül, hát ha nem is így pontosan, de majdnem, hogy azt írták, hogy végre, nem idézem, mert magamat nem akarom cikizni, de egyébként, igen, azt írták, végre egy értelmes dolog, amiről beszélsz. Igen, hát ez nehéz, meg talán ritka is lehet, de nem baj. Az biztos, hogy a mai napon a klub életről beszéltünk, és hogy miért hanyatlik. Ezzel párhuzamosan a múlt és a jelen feldolgozott változatai egy kicsit AI zenével megspékelve. Úgyhogy drágáim, ugyanén a témánál fogunk maradni, és nehogy szó írja a ház elejét, nem sokára egy kicsit bele nyúlunk a rock zene világába. Független attól, hogy egészen, na jó, ezt majd mindjárt meghalljátok. Amúgy egyébként a klub élet és a jelen és a múlt között egy óriási különbség van, mert a régi és a nagyon-nagyon régi klub logika abból indult ki általában, és ez így volt, hogy az emberek helyhez kötöttek voltak. És megvolt annak a helynek a közönsége, a közönségnek volt egy törzseje, meg mit tudom, pultforgalom, aztán abból lehetett valamennyire kompenzálni az olcsó jegyeket az alacsonyabb terembérleti díj, mert hát a kluboknak megvolt az a sajátos előnye, hogy nem csak a vendéglátó egységekben szerepeltek a programok, hanem szó szerint ifjúsági klubban, ilyen művözési ház, és így tovább, és így tovább, és akkor ott viszont a gyengébb estéket azzal próbálták kompenzálni, egy kicsit drágában adták az italokat, bár ez inkább a vendéglátó helyekre volt jellemző, tehát Istenem, mi van akkor, hogyha mondjuk egy mai fiatal nem is akar inni, nem így fogyaszt, mi egészen mások a szokások, mi van akkor, ha ő nem akar minden pénteken ugyanabba a klubba lemenni, nem akarja a pultnál kifizetni az egyébként a klubnak a veszteségét, nem ugyanúgy iszik, nem ugyanabban az alkoholja, tehát persze nem ugyanúgy iszik, miért? Mert előtte megáll a közértnél, és akkor megveszi olcsóban a piát. Nem biztos, hogy egyébként neki az elég, hogy az olcsó sör vagy a hangos zene legyen ott, azt nem tudjuk. De talán jobb lenne mégis valahogy visszaállítani, mert ott vannak a haverok talán, aztán majd csak lesz valami. Lehet, hogy esetleg olyan helyszíneket kellene csinálni, klub életről beszélek, diszkokat, ahol, ahogy régen is lehetett, voltak klubok, randevú, stb. Leültél, és lehetett kajálni. Nem tudom, lehet, hogy jobb fény kell, lehet, hogy jobb levegő, fogalmam nincs. De az biztos, hogy a fiúk ölelésébe a lányoknak mindig volt valami apró hozadéka, hogy mi, azt nem tudom, de most mellényeltem és köhögnöm kell, elmegyek köhögni. És köszönöm, hogy köhögnöm kell. Kikapcsoltam a mikrofont. Ezek a legrosszabb dolog egy énekesnek vagy egy rádiósnak, amikor érzi, hogy köhögni kell, trüsszönteni kell, azt valahogy meg kell oldani. Megoldottam.

0: Talán netán valaki nem ismerte volna fel a tankcsapza zenéjét, mert nem szereti a rockzenét. Akkor ezen a felvételen keresztül meg lehet hallgatni, írjátok be tankcsapda. És kék a szeme, ja ez nem az.
1: Tűz forró nyári este, a Tisza parton a nő azt kereste. Hol van a sátra, úgy emlékszik, hogy valahova hátra ver.
0: Lehet sokan mondhatják, hát igen, igen.
1: Én megmondom neki.
0: Ez a zene, de nem ez az én kedvencem. Aranyfüleim, maradjunk abba, hogy én nagyon szeretem a múltat, a jelent meg minden olyan zenét, ami zene. Egyetlen egy dologgal nem tudok kivékülni, függetlenül attól, hogy lehet ez Chopin, vagy éppen Gershwin, vagy Tchaikovsky, tök mindegy. Goa vagy Horonicsa. Hát igen, igen, amikor még Magyarországon még azt sem tudták, mi az afro house zene, hiszitek, nem hiszitek, lényegtelen. 2014-ben már azaz, nagyon régen. Már volt, csak akkor még nem volt annyira divat, most azóta imádom. Én mondanám azt, hogy I love you. Szeretlek. Szeretem az, ami napjainkban a legjobb, a legdinamikusabb. Dinamika, lendület, ritmus. A legjobb azt mondjuk a fiúk az ölébe. Nem, mondjuk a lányok ülnek a fiúk ölébe. Igen, igen. A szeretjük. És mellben legyen szűk, ami nem igaz. Legyen mellben bőséges. Bőség. Na jó, lássuk, mennyiben vagyunk bőségesek a magyar zenében. I love you. Na döntsétek el, hogy az eredeti volt jobb. Jó, hát persze, na jó. Az eredeti valóban egy picit jobb.

0: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: Ez a Prisoners. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
2: Hát drága kedves együttlakók és válófélben lévők, az mennyire gáz, hogy pont hétfőn jutott eszembe egy olyan fajta zenei kategóriát bemutatni nektek, amely egyébként úgy gondolom, hogy a hétvégén egy kis before party péntek délután sokkal jobban megállna a helyét, mert sokkal nagyobb ambícióval, lendülettel mennétek bulizni, márpedig lenn ezt hétfőn nem mondhatjuk el, mert bizony most hétfő van, és hogy most hétfőn, vagy csütörtökön este 6 órakor fog ismétlések ez a program, egyre nem tudom nektek megmondani. Minden eset kérlek benneteket, hogy nézzétek ad abszurd a Facebook oldalunkat, a Strada Rádió Facebook oldalát, és akkor ott feltűnni láthatóval válik, hogy éppen alkalmas, mikor, melyik időpontban fogok feltűnni itt a, hát nem az éter, hanem az internet jó voltából, és akkor on air. Hát van, amikor későn éjszaka is lesz majd az őszi hónapoktól kezdődően. Remélem és bízom benne, hogy sikerülni fog összerakni, hogy péntek szombaton este 8 után egy kicsit ilyen before party buli lesz, mert tudjuk, hogy éjfélkor mentek csak bulizni, sajnos bolond szokások ezek, ezért hamis az a gondolat, hogy majd a fiatal közönség úgy fogja eltartani a klubokat, hogy már 8-9-kor kinyitnak, és akkor minden jó lesz, nem? Gyerekek, éjfél előtt sajnos valamilyen útnál fogva ez lett a trendi. Az lett a divat, hogy éjfél előtt nem mennek el a klubokba, és ez nagy valószínűséggel azért van, nagy valószínűsége is, ebben mondva, mert otthon átöltöznek, csili-vili, fürdés, smink, kaja, pia, dinondálom, találkozok a haverokkal, közülzve megállunk, féláron, negyedáron, tizedáron megveszük a piát, már nem szólomiasan érkezünk a buliba, és így tovább, és így tovább. Bár valahogy vissza kellene szoktatni őket erre a dologra, de ez még nagyon-nagyon, gyerekek, nagyon odé van. És amikor lemegy a nap, akkor jönnek rá, ha egyáltalán haza tudják egyik a másikat vinni, és sajnos itt van a kutya elása, sokkal, de sokkal jobban be tudják magukat állítani, mint anno valamikor bárki, bár ezekre vonatkozóan nekik nincs semmilyen tapasztalatuk. Semmi. Semmi. Az ég egyet a világon. Semmi. De ez most nem lesz semmi, ami jön. A jó hír az, hogy még majd fogunk találkozni, a rossz. A rossz hír az, hogy lassan abba hagyjuk.

0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
0: A zene mindenkié, már a tiéd is.
2: A zene mindenkiért, hát nem csak az enyém, nem csak a tietek, de ha esetleg valamit úgy gondoltátok, vagy úgy gondolnátok, hogy a mai nap nem úgy volt, és nem úgy telt el, hájájájáj. A másik potmétert nyomtam fel. Na jó, szóval ott tartottam, hogyha úgy gondoljátok, hogy a mai nap nem volt eléggé megfelelő, nem szóltak azok a dalamok, amelyeket tőlem megszóltatok, igen, mai nap rendhagyó volt, és rendhagyóan fog folytatni a program, még van közel 20. Hoppá-hoppák! Megint csak egy másik potméter, és ez nem volt véletlen. Csak azért csináltam mindezt, hogy ha valaki úgy érzi, hogy itt valami nem volt jó, szóljatok rám, ha hangosan kiabálok. Bizony, bizony, tessék rám szólni. Tessék rám kiabálni. Hogy ne csináld ezt, hanem adjál hangot.

samozrejme. Elhúztam a függöny. A blues, az csak úgy jó, ha nincs rajtatok. Viszont ha megszólal a blues, alapjai, dallamai, mindegy, hogy milyen zenei kategóriában. Mi lesz a szövegben? Az csak jó lehet. Szóval. Hát énekelni nem fogom, ha ne aggódjatok.

0: Szújrám hangosan énekelek, de még hát nem, énekelni nem szoktam. Bár volt, amikor azt mondták, hogy na.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Hát nem akarok hangosan énekelni. És most már az a helyzet állt elő, hogy valamivel több negyed óránk maradt hátra, megpróbáljuk megfordítani azokat a dolgokat, amelyikre a mai napon beszéltünk, illetve összefoglalni, hogy mi van ma, mi zajlik napjainkban. Ez kemény lesz.

0: legszelebbek. Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Fizetett önkéntes celebek egy pici lenyomata napjainknak, egy nagy, számomra egy nagyon-nagyon elgondolkodtató szövegben. Egy nagyon kedves barátunk készített a dalamot, igaz? A mai napon AI-ról beszéltünk, illetve hát én nem beszéltem, csak annyit mondtam az elején, meg még közte is, hogy bizony lesznek olyan zenék, amelyet az AI által dolgoznak fel, lesznek benne olyanok, amiben eredeti énekhangok vannak, élő énekhangok, de az AI hozzásegített, vagy éppen az egész zene új költött, úgy készült el. Mindahogyan lehet ennek a lenyomatnak negatív, vagy egyébként pozitív, minden oldalról lehet közelíteni. Bizonyos helyzetekben van, aki ezt az egészet tervezetten csinálja, van, aki szervezetten, van, aki célirányosan azért csinálja, mert bizony-bizony meg kell változtatni a világot, meg kell változtatni részéről legalábbis a zenei stílust, és igen, a klub életről beszéltem, de már sokat nem fogok, és most már lezárom a témát, mert már csak zenék fognak szólni, de ígérem, folytatni fogom, mert még van bőven mit mondani ezzel kapcsolatban, és ahogyan a mai napon már egyszer szerepelt az LGT zenéje, ez nem volt véletlen, most egy nagyon-nagyon-nagyon picit az ő stílusukra hajazva, az ő stílusukat picit kigunyolva, nem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy igenis van olyan, amikor egy zenei kategóriát, egy zenekarnak, egy dalát jól feldolgoznak, jól átdolgozzák, és ugyanolyan jó mondani valója van, figyeljetek! Ismét pár perc Jamaikából egy meseszerű felvétel, és nagyon-nagyon-nagyon jó mondandója van a dalnak, LGT mintára.

0: a mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát drágáim, mindenkinek más a sorsa, egy kicsit olyan LGT-s sikeredett, de nem volt véletlen. Nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot mondott, és nagyon-nagyon jókat ebben a dallamban az élettől, aki ezt megoldotta, hogy ezt így egybefüggően egy kicsit más ritmussal, de megmutatja a jelent. A mai napon egyébként, mint hallottátok, gondolom sokan bizony-bizony a múltat idéztük fel a jelennel együtt. Mind a két variációban más és más hangzásvilág volt. Nem titkoltan, mint ahogy mondtam a mai napon sokszor is, kaptam üzeneteket, és ahogy én is próbáltam üzenni, kommunikálni barátaimmal, hallgatókkal, írni nem tudok, mert ilyenkor nem túl sok időm van rá. Viszont közel fél órával ezelőtt szerettem volna lejátszani egy zenét, ha már az AI-ról beszéltünk, és a klubélet hanyatlásáról egy dalamot. Írtam egy nagyon kedves barátomnak, és most ha hallgat minket, remélem, akkor most azt fogja mondani, hogy jó, már megint nyaltál nekem. Nem. Ami jó, az jó, és főként akkor, hogyha az a valaki valamilyen produktumot letesz az asztalra, és az jó. Gyerekek, a mai napon jó zenék szóltak, feldolgozva így úgy, amúgy kinek milyen volt, hogy tetszett, nem tudom. Azt azonban tudom, hogy most és tök véletlen előkerült, láttam, jelzett, hogy van, én meg mondtam neki, hogy most nagyon gyorsan csatlakozzál fel a rádióra, mert bizony most téged fogunk az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercekben bemutatni, hogy hogyan és miképpen, azt mindjárt elmondom, ami egészen biztos, hogy nem volt a mai napon egyetlen egy ismeretlen zene. Az előbb arról volt szó, hogy mindenkinek más a sorsa, ez történt, az történt, a rádiónk, nem politizálunk. Függetlenül attól, hogy azt mondták, hogy a gazdaság a szakadék szélén áll, és akkor majd jövőre egy nagy lépést teszünk előre. X időn keresztül ezt hallgattuk, hogy milyen jó, persze nem, azt mondták, hogy milyen jó, de nem igaz. Egyébként, és ezzel lezárva ezt az egészen rövid monológomat, azt mondta egy barátom, az üregségnek csak két fő tünete van. Az egyik a memória zavar, a másik az egyik még elfelejtettem. Ez egy nagyon lerágott csont, de viszont a következőkben nem lerágott csont jön. Drága aranyfüleim, jön az utolsó felvétel, ezzel fog tőletek elbúcsúzni, abban a reményem, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, és a Facebookra lehetek szívesek felmenni a rádió oldalára, és akkor megnézitek, hogy ez az adás a mai, mikor fog ismétlésre kerülni, mert ezt most fölvettük, ki is tettük, dobozoltuk, azaz hétfőn és csütörtökön, vagy hétfőn, vagy csütörtökön van a úgynevezett saját adásidő, este 6 és 8 óra között, és akkor lehet hallani egészen másfajta típusú zenéket is, viszont most lezárandó mai estét, de estét nincs is este. Drágáim, rövid leszek, mint a kanizsai vonatfűtje. Egy drága barátom írt egy dallamot, ami nekem a szívem csücske, nem azért, mert ő írta, egy, nagyon jól sikerült, kettő, egy olyan zenei kategóriához nyúlt, ami soha a büdös életbe nem fog számomra se, meg remélem senki számára kimenni a divatból, vagy ha néha napján egy kicsit lejjebb megy, vissza fog térni minden klubéletre is, mert hogy a klubéletről beszéltünk ma, miért hanyatlik a klubélet? Azért, mert kevés helyen játszanak olyan zenét, ami így hangzik. Hát drágáim, keressetek rá! DJ Barabi ilyen zenéket csinál. Úgyhogy drágáim, ezzel a dallammal elbúcsúzom tőletek, egy gudalmas jó éjszakát, nem, de jó estét, szavaztok, legközelebb, sometime, somewhere. Na figyelj!

0: Strada Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán.
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.

Hát nagyon kedves hallgatók, egy picit büdös bunkó leszek. Jó, ez hülyeség volt. Szóval muszáj vagyok rámondani még egyszer, elbúcsúzni, mert már rám jutok, miért van vége, vége. De nem a zenének, csak a programnak. Drágáim, akkor még egyszer szevasztok, Isten nagyon benneteket köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük Barabinak az utolsó zenét, a Rúzs és Benzingőz. Ez jó, sikerült szívem. Egy utolsó pörgetés, aztán elbúcsúzom, átadom a helyet az Auto DJ-nek, Kis Pál és a Borz, Kis Csillag, valamint Lovasi Andrásnak és népi zenekarának. Auto DJ-nk 24 órán keresztül alternatív zenét játszik, a jó voltukból. Szóval szevasztok! Egy pár másodperc csend, és jön az Auto DJ, szevasztok!

0: Még mindig érdemes velünk maradni. Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: És most mindenki.
2: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal. Apa!

لطفا مگا روزی از اونگور ادوشم یادتو تام شوشم مشت می

Utoljára Hakapeszin ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan menjetek.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

utoljára ha kapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a mogyoros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni šlager o ženama.
3: Strada Rádió. Okostelefonon, tableten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: 92.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

te ho bisogno, sciago, Stanley. Chiuso la via.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes darab.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quis para András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...